Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 16-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Új színek a palettán. Mai műsorunkban két olyan roma festő mutatkozik be, akiket még nem ismer a nagy közönség. Lukács János Szentendrén, Ökrös Mónika pedig Török Szent Miklóson mesél az életéről és alkotásairól. A riporter Nagy István.
2: Vászon előtt ülni,

festeni, mert én úgy gondolom, hogy ez fontos, az én gondolataimnak egy része, és létrehozom azt képi formába. És hát amit leginkább adott nekem, az az, hogy úgy éreztem, hogy van valami célom. Azt a célt adta nekem, hogy egyik képtől a másikig létrehozzak valamit.

0: A csendéleteket általában úgy festem, hogy kiindulási pontként tényleg beállítok valamit, aztán hát felskiccelem magát a kompozíciót, és akkor utána elengedem a látványt, és elkezdem magamtól alakítgatni, meg festeni. Na hát először ez az volt a koncepció, hogy itt lesz egy világos rész, a háttér pedig a padló, az, amin a szobor van, az pedig sötét, és egyszer csak úgy döntöttem, hogy úgy oldom meg, mintha lenne egy kis résnyire nyitott ablak, amin egyre halványul el a fény, ide meg már nem jut. Alapvetően a tér meg a fény az így nagyon-nagyon fontos része ennek az egésznek. Bármilyen érzetet vagy kompozíciót létrehozunk, fény és az árnyéknak a játékával fel tudja turbózni a látványt, a gondolatot, az érzést, mindent az ember.
1: Mennyire engedi az időd, hogy festéssel foglalkozz? Mennyit tudsz vele foglalkozni?
0: Hát igazából maximálisan amennyit tudok, azt így próbálom, de ugye pizzaszakácsként dolgozom, szóval igazából sok esetben az van, hogy hazajövök este 10-kor, és akkor még nekiállok festeni. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy foglalkozom még tetoválással is, amellett amennyit lehet, egész sok képem készül.

0: Fehérgyanoton születtem, Kisnaményban nőttem fel, a szomszéd faluban Jánkmajtisra jártam iskolába, általános iskolába. 10-12 éves voltam, amikor az ottani rajztanár, Reskó György festőművész, úgy elkezdett velem foglalkozni. Aztán így tőle tanultam sok mindent. Később Nyíregyházán tanultam, az Abigail művészeti középiskolába. Ott grafika szakora jártam, azt elvégeztem, utána a Nyíregyházi főiskolán tanultam, azt viszont nem fejeztem be, és hát attól ponttól kezdve igazából mindenfélét csináltam. Nagyon-nagyon jól érzem itt magam, tehát gyönyörű a város, gyönyörű a hely, nagyon jó hangulata van. Véletlen folyamán keveredtem ide, de igazából nem bántam meg, ennek már 4 éve. Igazából végig része volt a rajzolás, festés, alkotása az egész sztorinak. Másfél évvel kezdtem tetoválni, és 4 éve kezdtem el festeni. Előtte leginkább így grafikai technikákkal foglalkoztam. Tudat alatt, amit érzek, hogy megjelenik adott képeimbe, az abszolút ez a reneszánsz hatás talán, leginkább a rajzaimba. Magyar mesterek közül, akinek bár nem hiszem, hogy annyira érezhető a hatása, de rám nagyon nagy hatással volt a festészete, az Cigány Dezső. Minden korszakot felölelő zseni volt.
1: És beszéljünk egy picit a cigány művészekről is.
0: Nyilván vannak olyanok, akiket látok, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kezű, tehetséges emberek vannak jó gondolatokkal. A cigány identitás az meg már megint egy más kérdés, tehát én, mint mondtam, szegény cigány soron nőttem fel, ott azt tanultam, hogy semmi baj azzal, hogy ki vagyok és hogy minek születtem. Biztos vagyok benne, hogy azért nem voltak felnőttként problémáim abból, hogy cigány vagyok, mert én ezt nem tartottam soha problémának, nem tartottam soha megmagyarázandó dolognak. Nem az jön belőlem, hogy már pedig oda menjek a nem cigány emberekhez, és bebizonyítsam neki, hogy a cigányok már pedig nem olyanok. Amit jobb útnak látok ebbe az egészbe, az az, hogyha mi cigányok egymást segítjük abba, hogy mi az a szituáció, vagy mi az az irány, amin elindulva sokkal könnyebb lehet az életünk. Nekem ez az identitásom, mint ahogy mondjuk arról is tudnak, hogy én festek, és hogy a művészet az életem része, ugyanennyire nem érzem különválasztható dolognak attól, hogy én cigány vagyok.

megfestem a képet, az egy olyan értelemben önálló gondolattá válik, hogy az, amit én szituációt megéltem, és az, ahogy megéltem, az a saját gondolatom, és az a saját érzelemvilágommal azonosul, párhuzamos, és abból indul ki. Viszont ugyanez a jelenet, ugyanez a kép egy olyan embernél, aki másik szempontból közelíti meg a dolgokat, teljes mértékben lehetséges, hogy egy az én gondolatomtól független gondolat fog benne ébredni, és én ezt nagyon-nagyon élvezem. Örülök annak, hogy egy másik perspektívából rá tudott világítani arra a képre, amit én festettem, és tényleg nagyon sokszor igaznak tudom érezni. Mostanában elkezdtem sorozatokban gondolkodni, így kibontani ezeket a gondolatokat. Van, amelyik érzelmi alapú, például a Gyász sorozat, annak a feldolgozása. Aztán van a Héves sorozat, mivel Szentendrén lakom, 4 éve Hévvel közlekedem. Mindig van nálam vázlatfüzet, folyamatosan karaktereket figyelek meg, rajzolok a Héven, mivel a kiindulási pont egy pár perces vázlat a Héven. Ezt a gondolatot megőrizve farostra festek, nem alapozom le, hanem a farosnak az alapszínét megtartva egyfajta vázlatossággal festem meg ezeket a képeket, próbálok vonalakban gondolkodni, így összekötve a grafikát és a festészeti részét ennek az egésznek. A következő sorozat, amin még párhuzamosan dolgozok, ez a vidéki kocsma hangulat. Egy 300 fős faluba nőttem fel. Ott lényegében az volt az egyetlen közös tér. Ott, ami nagyon fontos ebben a sorozatban, hogy hasonlóan a Gyász jelenetekkel, itt is úgy gondolom, hogy ez a vidéki kocsma és a Gyász bár ellentétes, abban mégis közösek, hogy kicsit egy ilyen absztrakt gondolat. Tehát gondolok a Gyászra, mint alapvető fájdalomra, ami szerintem minden embernek a realitását kicsit így elragadja tőle, és így a Gyász jeleneteken nem is anatómiailag pontos formákat, arcokat szeretnék megvalósítani, leginkább azt a fajta torzulását a léleknek, amit a fájdalom okoz. Na most érdekes a párhuzam, de hogy a kocsma jeleneteknél ugyanezt érzem, tehát nyilván nem egy tiszta lelki állapot vagy gondolati állapot, ha egy vidéki kocsma hangulatára gondolunk, tehát ezáltal pontosan, mint a Gyász jeleneteknél, itt is próbálom nem az anatómiai pontosságot fontosnak vélni, hanem inkább azt a fajta állapotot, amit ez a szituáció okoz. Sok ember véleménye, és igazából szerintem, ha jobban belegondolunk, ezt mindenki tudja, az a gondolat, hogy jaj, bezzeg a mi generációnk, és hogy jaj, egyre rosszabb a világ, és egyre szörnyűbbek az emberek, a környezeti változásokon kívül, bocsánat, a környezeti tudatunkon kívül azt gondolom, hogy maga az ember az mindig is ember volt, és ezáltal mindig is ugyanazokkal a képességekkel rendelkezett. Tehát ha 3000 éve meghalt valaki, ugyanúgy fájt a szeretteinek, és most is ugyanúgy fáj nekünk. Tehát hogy ezek a dolgoknak az időtlensége csak azt jelzi, hogy mi emberek mindig is emberek voltunk.

0: ott van bennem ez a gondolat, az a gondolat, és ez valahogy folyamatosan építkezett. Tehát mindig volt ötletem, mindig túl sok ötletem volt, és ezért is van 15 festmény, ami így egyszerre készül, meg projekt, ami így a fejemben van, és hogy ezeket így próbálom kibontani.
1: Készülsz egy kiállításra?
0: Igen, igen. Kunegyesi Ferenc megkeresett, hogy szerveznek egy kiállítást pályakezdő művészekkel, vagy olyanokkal, akik még úgy nem igazán jelentek meg sehol, és ott 6 képemet fogják kiállítani. Igazából az az igazság, hogy ez lesz az első bemutatkozásom, vagy az első olyan kiállításom, amin részt veszek, szóval elég izgalmas dolog. Szent Andrási Roma Művészeti Galériában lesz ez a kiállítás.
1: Mit szóltak a szüleid vagy a testvéreid ahhoz, hogy te elkezdtél rajzolgatni?
0: Volt rá idejük megszokni, mert az óvónőm, akit nagyon-nagyon szeretek máig, ő jelezte a szüleimnek, hogy szerinte korai ilyet mondani, de szerinte nagyon jó kézügyességem van. Attól kezdve nővéremet mindig próbáltam lerajzolni, és a többi, tehát, hogy így abszolút benne volt a családnak a tudatába, aztán ez általános iskolába ez igazából úgymond szintet lépett, egyértelmű volt már elég korán, hogy középiskolába is ezzel szeretnék foglalkozni. Hát a szüleim, ők büszkék voltak rám, meg örültek neki. Hálás vagyok nekik nagyon, mert abszolút számíthattam rájuk így ezen az úton. Későbbi életem során nagyon sok emberrel találkoztam, akinek maga a szeretet, vagy annak a kifejezése, vagy az elfogadása, hogy mondjuk én szeretlek téged, az teljes mértékben lehetetlen dolognak tűnt. Én azt gondolom, hogy meg kell tanítani egy kisgyereknek azt, hogy őt lehet szeretni, és hogy ő tud szeretni másokat. És azt gondolom, hogy a leges-leges legfontosabb dolog, amit így otthon megtanultam, az az, hogy én szerethető vagyok, és hogy én képes vagyok szeretni, és ezt így meg is tudom mutatni. Ez a későbbi életem során felnőttként nagyon-nagyon sokszor jól jött nekem, és így segített nekem, hogy olyan emberek vegyenek körül, akiktől tanulhatok, akiket szerethetek, meg akik szerethetnek engem.

0: Mindig álmodozó voltam, mindig. Mindig mesevilágba éltem. Rengeteget olvastam, én abba találtam meg önmagam.
1: Mondja Ökrös Mónika.
0: Ami feltűnt egy idő után, és a mai napig sem tudatos, hogy majdnem minden kép az mellett, hogy színes, meg vibrál, az mellett majdnem mind szomorú.

0: amin most dolgozol, erről mit mondanál?
1: Szeretem.
0: Ez hogy kezdődött?
1: Maga a technika az késsel készült, és temperával. Temperával és akrillal. És utána jött magától, legyennek ilyen kis izmos kis válla, vastag nyaka. Mégis a férfias vonások között van benne egy kettőség, van neki melle, meg van neki fülbevalója. Viszont az arcát nézi valaki, akkor azt mondaná, hogy egy férfi.
0: Van valami üzenete maga a stílusodnak és a képeknek is?
1: Mm-hmm. Neki az, hogy itt vagyok. Élek, létezek.
0: Hát ez a kép azt mondja, itt vagyok?
1: Igen.
0: Figyelj rám, vagy igen. Hallgass meg. Vagy...
1: Igen. Az elvontságom tükröződik benne vissza. Szeretek gondolkodni dolgokon. Szeretek rácsodálkozni dolgokra. Talán ezek a munkák azt tükrözik. Felfedezni magam. Azt az önmagam, aki az óvodába ott azt mondták, hogy de szép házikót rajzoltál. Roma embereknek úgy el szoktam mondani, hogy van, mindig van valami, amiben az ember akár önmaga szemében is sikereket érhet el. Sikeres lehet egy háziasszony, sikeres lehet egy anyuka a gyermeknevelésben, a munkájában. Tehát elfogadni azt, amiben van az ember, és ahhoz megpróbálni plusz tenni, az mindenféleképpen egy sikerélmény.

Óvodás voltam, amikor utoljára megdicsérték a rajzomat, és nagyon-nagyon boldog voltam, és mutogattam mindenkinek, hogy milyen szép házikót tudok rajzolni. Aztán az iskolás éveim alatt ez megszűnt, senkinek nem tetszett a munkám, el is ment tőle a kedvem, és amikor megszülettek a fiaim, akkor hát próbáltam velük rajzolni, és akkor pálcika emberig el is jutottam. És egy napon megkérdezte a húgom, hogy nem mennénk el egy rajzkurzusra, ami csak egy 3 napos, és akkor nézzük meg, hogy miről szól ez az egész, és akkor elmentünk. Nagyon megtetszett, sikerélményem volt benne. Ceruzákat vettem, rajzlapot vettem, és az összes szabadidőmet azt a rajzolásnak szenteltem. Amikor eljutottam egy bizonyos szintre, akkor kaptam a tesóktól festéket, próbálgattam magam, kísérleteztem, de nehéz volt egyedül. És amikor észrevettem magamon, hogy megrekedtem, a szemnek tetszetős dolgokat kerestem. Tehát amit a környezetemben látok, akkoriban festettem tájképet, akkoriban sokat másoltam. És akkor rájöttem egy idő után, hogy én nem arra vágyom, hogy azt mondja valaki, hogy raj, de aranyos, de jó, de szép. Nem, hanem tudtam, hogy ettől van több. Akkor elkezdtem keresni embereket, akik segíthetnének a munkámba, és akkor gyerekeket készítettek fel kis képzőn, Szolnokon. Telefonáltam a tanárnőnek, még azt mondta, hogy na jó, oké, akkor menjek be, és akkor nézzem meg, hogy miről szól ez az egész. Elém rakott egy témát, hogy rajzoljam le, és mondta, hogy ez itt nagyon kevés. És mondtam, hogy ezért jöttem. Hogyha ez kevés, akkor én ebbe szeretnék fejlődni. 2 évig jártam oda, hetente egyszer, és egy óriási barátság alakult ki közöttünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok értük, és most találtam meg azt a témát, azt a világot, ami közel áll hozzám. Tehát a tanulás utáni vágy a szívedbe, hogy már pedig minél több tudást és minél több anyagot magadba tudjál szívni, viszont odáig eljutni, hogy nem az iskolában fogom megtalálni önmagam. Talán most elindulok azon az úton, hogy önálló lehetek, önálló gondolatokkal festhetek. Szerintem 3 dolog van, ami az életemben biztos. Isten, család, festés. Megváltozott a világ körülöttem, tehát kinyílt, színes lett az ételt, mikor kavarom a munkahelyemen, a színeket nézem, hogy milyen színe van a paprikának, milyen színe van a megylevesnek, amikor a citromlevet ráöntöm. Tehát minden gyönyörű lett.

0: Amikor kicsi voltam, akkor mi a roma telepen éltünk, 12 éves koromig talán. És apu szigorú volt, tehát nem lehetett csúnyán beszélnünk, bocsánatot kellett kérnünk egymástól, megtéptük egymás haját, még puszit is kellett adni. Mit akartam ezzel mondani? Hogy mennyire formálja az embert a közössége, utána a közösségből való kilépése és a visszatalálása. Nem örültem neki, hogy roma vagyok. És akkor kérdeztem anyujéktől, amikor szembesültem vele, hogy én cigány gyerek vagyok, hogy most akkor anyu, mi cigányok vagyunk? És mondta, hogy igen. És nagyon rosszul esett. Mert láttam, szerintem már akkor is, hogy másképp ítélik meg akár a roma gyerekeket, és bár engem nem, de most már úgy érzem, hogy a festéssel talán pozitív irányba ki lehet mozdítani ezeket a megítéléseket. Utána már örültem neki, hogy roma vagyok, de kilógtam a sorból.
1: Mesélted a gyerekkorodban, hogy édesapád szigorú volt, odafigyelt rátok.
0: Hálás is vagyok érte. Aztán anyutól is nagyon-nagyon sok mindent, sőt azt mondom, hogy anyutól sokkal többet. Tehát a családcentrikusság, a családszeretet, ő egyedül nevelt nagyon sokáig bennünket. Öten vagyunk testvérek. Amúgy 73 éves anyukámmal élek, meg a kisebbik fiammal.
1: Egyébként figyelgetted az elődöket, vagy nem foglalkoztál ezzel?
0: Magyarországon, aki tetszik, Balázs János képei. Tehát óriási. Olyan ős tehetség, olyan ősi erő van benne. Teljesen tudok vele azonosulni. És szerintem egy művész akkor járja jól végig ezt az utat, hogyha még halála után is ott vannak a munkájai, és beszélnek róla. Azzal, hogy valaki fest, megítélik az embert, mint roma. Megvizsgálják az embert, mint nő. Én úgy gondolom, hogy a művészetnek nincs színe. Tehát azzal, hogy azt mondják egy művészre, hogy roma festő, bekategorizálják. Úgy gondolom, hogy egy roma festőnek így háromszorosan kell, akár férfi, akár nő, bizonyítani a világ felé, hogy ne a folklort lássák benne, és nyilván az is szép a magam ugyan, és nyilván azok is kellenek. De nem azt az időt éljük, amikor lovas szekereken járunk, és tábortűz mellett ülünk. Gyönyörű volt az a világ is, és gyönyörű megképesítve is. De én úgy gondolom, hogy el kell jutni egy olyan szintre, hogy nem ennyi egy roma ember. Tehát sokkal-sokkal több van egy roma emberben. Talán én pozitívumként élem meg, a környezetemben élők is pozitívumként élik meg az én művészetemet, amivel foglalkozom. De most nyilván ott van előtte az, hogy roma festő. És roma vagyok, de én itt születtem, én magyarul beszélek, én magyarul adózok, magyarul álmodom, magyarul imádkozom, mindent magyarul csinálok. És nyilván, ha az ember fejre áll, akkor is úgy lesz megítélve. De ez kevésbé bánt, mint inkább az igazságtalanság, az ok nélküliség, amikor ok nélkül bántanak embereket, amikor egy kalap alá vesztek mindenkit. Bár én úgy gondolom, hogy ez a kalap, ez mindenki fölött ott van. Vagy amikor azt mondják, hogy te nem olyan vagy, de én is olyan vagyok. Pontosan ugyanolyan barna a bőröm, meg ugyanolyan barna a szemem. Aztán nem tudom, hogy mennyi eszköz kell még a romáknak. Hogy mivel bizonyítsanak még? Miért kell bizonyítani? És mondta Jézus, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Na de ezek az emberek nem így élik meg. Ezek minden nap téglával vannak dobálva. Miért várják azt el, hogy ehhez mosolyogjon az ember, meg megköszönje? Köszönöm. Miért nem ismerik el azt, hogy maga az ember tehetséges?
1: Most nem sokára lesz egy kiállításod Budapesten.
0: Lesz a galériában egy csoportos kiállítás.
1: Szent Andrási galéria.
0: Oda vihetek 6 képet.
1: Tudod is, hogy mit fogsz vinni? Nem?
0: Nem. Nem tudom, hogy mi állja meg ott a helyét. Tehát ez egy olyan óriási dolog számomra, hogy én ott kiállíthatok. Annyira nagyon távolinak tűnt. Már most jobban vonz, amit a húgom 10 éves lánya rajzol. Tehát az a gyermeki ösztönösség, amit tényleg idők során az ember sokszor elveszít valahol. Az a rácsodálkozás a világra. Ha szerintem egy művész visszatalál oda, akkor sinen van. Tényleg, ha valaki óriási szeretettel, szorgalommal fordul az felé, amit szeret csinálni, akkor a ráfordított idő és energia az visszaköszön a kinyíló kapukban. Tehát elkezdtek kapuk kinyílni, megismertem a roma festőket, odáig vagyok értük, magukért, az emberekért is, a munkájukért is, és én úgy gondolom, hogy én mindezt én ajándékba kaptam, mert én csak önmagamat, az energiámat, az időmet teszem bele. Minden, ami pluszba mellé jön, azt máshonnan kapom.
2: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvo sajsunen perománisib. Muroanav. Kvalla Gábor. Rostás Csaba, agyesziek sukár románi parami csaphenel. Pau dilo rom, tajpai magára. Sunenla, vójasza.
3: Baktále taben, more pralóra. Szinte pravtu mengé paramicsa, de szász egy krom. Egy csorra rom, pak rom del dumakadi paramicsa, de szász várékan hely csikana. Kadi vorba, maskar le rom. Trajlasz egy csorra rom, melálló rincsadó. Szomizil az borzokodural. Kezávó kandinos az muropra. Nástik te beszesz az pasaleszte. Pai palaleszte, gráca. Hajápal szokerel murorom gindilpejek. Tásta devla zsámangyandó vizsdi kapkrujal. Zsálorom szónak el anglapeste. Eke csúnzsungala magára. De szakokaloj. Kodi magára. Nástra pedal rajlás javla magikadi magára. Pirava mangyalasza. Sastra, hai so so godi soraka. Da po sholok shelom dai kororon. Da penele magaran de peste. Soy kadorom da kandel dural kandel. Rincha do kandel. Da ron panel losh. De ramon ge kere kaymeron ni. Pasi kavav soraklan. Galtra dal kere muroron. De chithodo chip huladorom. Sasho so pakholka ustelo pre. Na porsel kere muroron. Dík můry romní sorak nemandouveš. Dík katka sapetali. Kady láši mají kady magára. Tu jara vla opre. A jim rávla do fóru parůva vla. Pé romní žamurorom. Bikin la kjastu sár miš dičol. Pé rom sa kokalaj. Bašo ne kokala pelate. Sárša jim rávla prasár malé roman do fóru avri. Nápol pandala rom avri. Porito. Halpeski muri magára, vikátkárjék, vikutkárjék, vikátkár, vikutkár. Szóval mulorom ama, de kell magára, tujol. Inke maj feder tujol. Szóval rastad ale ingrávlat, biknávla. Kinám mangeg ratáli, nápo, soló sélo, asvar, ande magára komuj, ande kor. Zumavel tingrella, szódele magára duma. Mecsizsav katikájkat hal, mange mistojkat he. Pedalom szajlasza, vorbilkadi karing mande, ha szogindilkadi. Csak círdel, mecsizsav katikáj. Penel szó, andó beng, grasz ande lato, beng ande late. Apol pedalom, áptár pala mande, rász andó forró, biknávtu kráv lóve andatute. Manda mande, bizony csikereszt lóve, ámerszik a vávtuke lóve kájszi. Pedal dita daula sojka di magara. Bengsi andalate. Vaj busni andalate. Avroma si kavame tuke kasi butelove. Pedal rom avdade. Žal muri magara. Žal drom. Žal maj dur. Pedal rom kajning resma. Palaba. A palama. Da maja glasite les mange. Ek čepu ratija. A so sam tu te pes ratija. A čimannaj, žakatka rakesi glaža, ratija, nápol žalorom, de kele ratija, šol pomuj cirdel. Pedele magára leske, ašta roma napila, ke mit čidlav to je krej caruna. Prerom mi što je dej, leta náka te pamuj dema, šorande mu rokan. De šalorom ratija šourel andavkal, zalil pehe magára, vidkátka rúgil avraliek, vikutkar lepalu nepúrenca, perom dik sajkadi dalekán, sajkadi, žuvi sajla sopre, a počitrajlas ke sakokalasas, aj so kérdjel muri magára, aj šukár kérdjelas katai ratija, aj šudelejak andavmúj, saru šárkány mi zilpe, de sostarom, Kedam ma te pa, avsi kavartuke, kaj si osomna kaj vunadu?

Hát pedig para mi csomorú praloro? Zite praptuke? Mám darsi. Patal mu rigo, hogy ipérrel pe ábri. Zite panapkodi. Ká gindíma, kadi vorba, ká velbange. Ke tá is alna. Tak amúst is unnen le rom, ke szám van meg az, ami buzsang le manusa. Mera ká vábri kadal. Para mici. Tasi, kasave, para mici szó perdal. Boldal, katalmúri gógyi, mera kavle ári. Avel mange, ká avel mange. Naja, anglál, te gindi ma pelate. Avel mange, ket háj gindila szárszó vorbi, ket háj is avla, ká perel pe ári para mici andamúri gógyi.

kadungrikó rádióvoszasz perománi síb. Pejek kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine, ásendéb lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Jeleniki ekpombi tis ungarikis radiofonias.

Maria Raducanu soha nem hajszolta a közönség sikert, több mint három évtizedes zenei pályafutása során mindig kitartott a saját elvárásai és elvei mellett. A rendkívül igényes zenei nyelvezete kombinálja a klasszikus zenét, az etnojazzt, az európai régi zene, a fado, a hagyományos román népzene és a leutár muzsika elemeit. Mindebből születik Maria Raducanu jellemzően a klubok félhomályában megbúvó, és igazán ebben a környezetben otthonos, kicsit a nagy klasszikus Maria Tenászét idéző, különleges hangulatú zenei világa. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek Zenéje mai adásában a román kortárs zene különleges, lenyűgöző hangú előadóját ismerhetik meg. Kreszta István vagyok, és kérem, hogy maradjanak velünk a következő fél órában.

1967. november 3-án született a moldovai Vaslui megyei Hus községben. A jászvárosi Alexandru Ioan Cuza Egyetemen hegedű és gitár szakra járt, majd a bukaresti egyetemen bölcsészeti tanulmányokat folytatott francia nyelv és irodalom szakon. 1984 és 93 között a legtöbb romániai jazzfesztiválon és versenyen fellép, mint zeneszerző és előadó. 8 albumot adott ki, amelyek közül a Pe Vale és a Lumini elnyerte a Romániai Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetségének díját. A hazai fellépéseken túl külföldi koncertjeinek legfontosabb állomásai Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Portugália, Luxemburg és Magyarországon is koncertezett már a Budapesti Román Kulturális Intézet meghívására. 2 közös albumot adott ki Mircea Tiberiannal, Viața Lumi a világ élete és Rózadász Rózász címmel. A román jazz élet legnagyobb alakjaival lépett fel, Johnny Raducanu, Mircea Tiberian vagy Pedro Negrescu, csak 3 név a rengeteg román jazz előadó közül, aki Maria Raducanuval játszott. Valamint olyan világsztárok osztották meg vele a sikerüket, mint Maurice de Martin, Jan Roder, Michael Greener, Mark Ribot, Travis Di Ruzza és Siegfried Kessler. 2011 áprilisában a neves amerikai avantgárd zenész John Zorn felkérésére Maria Raducanu és Mark Ribot kiadták a Ziori című albumot. Bárhol is találkozunk vele, egy párizsi utcácskában vagy egy nagy koncertteremben, Maria Raducanu mindig ugyanazt a Dostojevszki hitvallást követi. A szépséggel fel lehet fordítani a világot, írja róla a port.hu internetes portál. Thank you.

0: más.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban már Jára Dukánu román előadó művésszel ismerkedhettek meg. Az elmúlt közel fél órában a következő dalait hallhatták. Jaujte zau, nusant prozdar nis deștept, bunei vinu, trenule mașina mică, un cigan avea o casă. A mai nemzetiségek zenéje utolsó dalának a címe Krisztina. Kreszta István vagyok, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 15-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét

0: Déblészerekhev Tumén Romalé, Noroksi Szenetácsé Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jazz nyelvén mesél. Gáspár Károly augusztus 6-án a Debreceni Bor és Jazz Napokon koncertezik triójával. A hazai jazz élet meghatározó zongoraművésze Gáspár Károly több évtizede aktív szereplője a magyar zenei életnek. Előadó művészként, zeneszerzőként és a Gáspár Károly trió vezetőjeként egyaránt a magas színvonalú, ugyanakkor közvetlen hangvételű jazz képviselője. Zenéjében a saját szerzemények és a jazz standardek egyaránt helyet kapnak, miközben hű marad a mainstream jazz hagyományaihoz. A Gáspár Károly trió augusztus 6-án lép színpadra a Debreceni Bor és Jazz Napokon. Ha jól tudom, te gyermekként ugye zenés családban nőttél fel. Milyen zenei inspirációk vagy zenei hatások értek, ami miatt végül te a jazz mellett kötelezted el magadat?
1: Valóban egy, ha mondhatjuk így, klasszikus zenész roma családban nőttem fel. Édesapám szintén zongorista, és hát a családban mindkét részről a férfiak többsége zenész vagy zenész volt. A jazz az egy picit később jött nekem a képbe, nagyjából a kamaszkoromra teszem, hiszen ahogy azt illik, a klasszikus zenével kezdtem el a zongora tanulmányaimat, és döntéshelyzet előtt álltam, hogy hogyan legyen tovább. Viszont azt éreztem, kamaszkoromban 14-15 éves lehettem, hogy a klasszikus zene az nem az én világom olyan szempontból, hogy a klasszikus muzsikának a kötöttségét bevallom őszintén, hogy nem bírtam elviselni vagy feldolgozni a kotta hűséget, az, hogy nagyon pontosan kell eljátszani a darabokat, ugye ez alakult ki évszázadok során a klasszikus zenében. Úgyhogy nagyon nagy öröm és hát megváltás volt számomra, hogy az egyik lemezem címe is mutatja ezt a megváltást, hogy rátaláltam nyilván elsősorban édesapám és a barátaim oldaláról a jazz muzsikára. Apu oldaláról ezt úgy értem, mert ő egyébként ugye mostanában úgy mondják, hogy bárzongorista, tehát ő nem jazzzenész, de hát nagyon szereti a jazzzenét, és hát otthon azért ő ismertetett meg sok-sok jazz felvételen, meg hozta nekem ugye a lemezeket, CD-ket külföldről, és hát ugye a barátaim, akik viszont már régebben benne voltak ebben a jazzzenei közegben, ők is elkezdtek engem e felé, hát jó értelemben véve rángatni, és én meg nagy örömmel vetettem bele magamat a jazz világába.
0: A játékodban a klasszikus gondolkodásmód azért megjelenik a jazz improvizáció mellett?
1: Na hát ez az, igen, igen, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon jól és önkritikusan gondolkozva a klasszikus zene aktív előadásával felhagytam, viszont a klasszikus zenét azt a mai napig nagyon szeretem, és nagyon sokat hallgatok klasszikus muzsikát, és a saját kompozícióimnak az egyik fő ihlet forrása a klasszikus zene. Nem vagyok ezzel egyedül, hiszen azért a jazznek és a klasszikus zenének nagyon sok közös pontja van, de én is úgy vagyok vele, hogy nagyon sok inspirációt ad a klasszikus muzsika az improvizációban is, de elsősorban a szerzeményeim felé vezető úton azért nagyon sok segítséget nyújt a klasszikus muzsika, meg lelkileg is azért jól esik hallgatni. De mondom, játszani azt nem, azt nekem nem szabad.
0: Ugye neked nagyon fontos az egyéni hangod megtalálása vagy kialakítását. Nyilván egyébként minden muzsikusnak ez lenne a célja, hogy a saját hangját megtalálja. A komponálás során ez hogyan jelenik meg? Hogy zajlik nálad az alkotás folyamata?
1: Nem könnyű, és azt gondolom, hogy amennyire törekedni kell arra, hogy egy muzsikus a játékában és a szerzeményeiben egyéni legyen, ugyanakkor paradoxon, de nem is kell rá törekedni, hanem azt gondolom, hogy valahogy ilyen lelki indítatásból elindulva magától értetődővé kell, hogy váljon az ember fejében meg szívében az, hogy próbáljak egyénit alkotni. Na most nyilván velem is, ahogy talán sokunkkal előfordult az, hogy mondjuk elkezdek írni egy dalt, és aztán amikor már a vége felé járok, és nagy elégedettséggel játszom otthon magamnak, akkor rájövök, hogy ja, ezt a dalt már megírták. Úgyhogy kuka. Hát erre még időben, hogyha rájön az ember, akkor az nagyon jó. Nem tudok rá receptet. Ha tudnék, akkor azt hiszem, hogy nagyon egyedül lennék ezzel a világon, és nem is tudom, hogy hová a legnagyobb amerikai egyetemekre is hívnának, vagy itthon a zeneakadémiára, és hogy előadásokat tartsak zeneszerzésből, hogy hogyan lehet tutira egyéni dolgot írni. Szokták mondani, és azt hiszem, hogy van is benne igazság, hogy így a 21. században igazán egyéni zenét már nem lehet írni semmilyen stílusban. tényleg mindent megírtak már. Sőt, már nagyon régen megírtak mindent. És azért szoktak ilyen vadhajtások születni mostanában, hogy mindenféle elnézést kérek, nem akarok senkit megbántani, de tényleg ilyen hülyeségeket kitalálnak, hogy kopogjunk, meg zörögjünk, meg nem tudom, és akkor attól egyéni lesz. Nem lesz az. Meg nekem van egy ilyen mániám, hogy a zene az legyen melodikus, legyen harmonikus, és legyen szép. És azért ebben a világban is már annyi olyan remek mű született, akár a klasszikus zenében, jazz zenében, pop-rock zenében is egyébként, hogy nagyon nehéz újat alkotni. Úgyhogy nem is arra törökszem, hogy teljesen újat alkossak, hanem azért arra, hogy azokat a szép momentumokat, amiket az igazán nagyok megalkottak, azokat valahogy egy kicsi az én arcomra, az én egyéniségemre formálva próbáljam megmutatni a saját dallamaim által. Nyilván ne legyen egy az egybe semmi olyan, mint ami már létezik, de hát mondjuk, hogyha egy dalomra azt mondják, hogy hát ebben benne van Johann Sebastian Bach munkásságának a hangulata, akkor én azt hát sőt, nyilván nagyon örülök neki és megtisztelő, de nem fogom azt mondani, hogy nem, abszolút nem ez, mert hát igen, benne van, mert kikerülhetetlen figurái vannak és voltak, nem csak a jazz történetnek, hanem egyáltalán a zene történetnek.

Ennek kapcsán most eszembe jutott, hogy hogy látod, hogy a fiataloknak manapság nehezebb dolguk van olyan szempontból, hogy ugye a digitális világban minden elérhető, rengeteg zene van, ugye sok viszonylag idősebbtől hallom, hogy hát régen

0: Spárcipő, akkor annak is megvan a nehézsége, és mind a 100 szép ráadásul, hogy a szép 100 pár cipő közül melyiket választ. Tehát most ugye az a helyzet, hogy most 100 pár cipő van az interneten. Remélem, hogy még követhető a gondolatmenetem. Tehát az interneten olyan mértékű vagy nagyságrendű, most, hogyha jazzről beszélünk, de hát nyilván minden műfajra igaz, jazzzene található meg. Tehát szerintem nem túl lesz kijelenteni, hogy az összes jazzlemez gyakorlatilag megtalálható az interneten, hogy nyilván ez nagyon megkönnyíti a mai fiatalok dolgát, hiszen ahogy említetted a kérdésed, de pontosan ez volt az én, vagy a mi fiatalkorunkban, most a kollégáimra gondolok, hogy egymáshoz mentünk kunyerálni lemezeket, akinek épp valahogy megvolt valamilyen új, vagy akár régebbi lemez, hogy ad kölcsön, lemásolom, Isten bizony visszahozom. Hány lemezem tűnt el így, jaj. Most pedig ugye gép se kell hozzá, már úgy értem, hogy asztali számítógép, egy telefont az ember a kezébe vesz, beledugja a fülhallgatót, és gyakorlatilag az egész jazz történetet meg tudja hallgatni, hogyha nagyon sok ideje van. És azért én ezt összefüggésbe hozom azzal, ugye szokták mondani, hogy a mostani generáció olyan, mintha a Holdról vagy az űrből érkezett volna, hogy már 16-17 évesen úgy játszanak, mint ahogy mi mondjuk 27 évesen játszottunk. Azt gondolom, hogy ez tényleg nem azért van, mert ugye amblók az egész generációban mindenki sokkal tehetségesebb, meg ilyen nincsen ugye ez, hanem azért, mert sokkal előbb jutnak hatalmas mennyiségű zenei információhoz, és ezáltal nyilván előbb tudnak tehetség és a szorgalom mellett olyan szintre jutni, ami már akár színpadra is való és megállja a helyét. Úgyhogy nagyon érdekes világ van. Nekünk, ugye, akik még abban a korban születtünk, amikor nem volt internet, nekünk még azért a mai napig vannak ilyen rácsodálkozások, hogy úristen, ezt a lemezt, nem tudom, 30 évvel ezelőtt hallottam, és most rátaláltam az interneten. A mai fiatalságnak nyilván ez már teljesen természetes, de hát ez így van rendjén.
1: A jazz műfajáról azért elmondható még a mai napig is, hogy réteg zene viszonylag. Szerinted hogyan lehetne ezt közelebb hozni, vagy jobban megismertetni azokkal, akik még csak most ismerkednek vele?
0: Nagyon fontos kérdést feszegetsz, vagy feszegetünk, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ahogy az életben semmit nem kell erőltetni, én azt gondolom, hogy ezt sem. Tehát el kell fogadnia mindannyiunknak, jazzistáknak, hogy a jazzzene valóban, nem szeretem ezt a kifejezést, de igaz, rétegzene. És a jazzzene az nem egy könnyű műfaj. Ugyanakkor azért mégiscsak valahogy tényleg jó lenne, hogyha sokkal többen szerették, nem csak Magyarországon, hanem a világon ezt a műfajt. Én azt szoktam mondani ilyen esetekben, hogyha valakiben van egy alapvető nyitottság a műfaj iránt, de nagyon nincs még képben, tehát nem tudja, hogy mi merre meddig, csak úgy érzi a kis lelkében, hogy nem utasítja elő a jazzzenét, akkor próbálkozzon először olyan felvételek meghallgatásával, vagy menjen el olyan koncertekre, vagy is inkább, ahol vokális zene szól, tehát énekes vagy ének működik közre a zenekarban, mert általában ezek jó értelemben véve könnyedebbek. Itt is azért különbséget kell tenni, hogy olyanokat ajánlok, akik jazz standardeket dolgoznak fel. Mert azért nyilván a jazz zenében vannak olyan saját kompozíciókat előadó muzsikusok, akik már énekesek, akik nagyon modern zenét játszanak, tehát kezdésnek az ugyanúgy nem, mint hogyha egy instrumentális, nagyon modern jazz zenét hallgatna az ember. Úgyhogy talán ez az énekeses, hogy ilyen szépen fogalmazzak, megoldás vezethet célra, de egyébként azt gondolom, hogy ez is emberfüggő, hiszen beszélgetve a közönség soraiból emberekkel, volt, aki azt mondta, hogy egyből John Coltrane-nal kezdett, aki ugye a jazz történet egyik legmodernebb előadója volt, vagy még idézőjelben vadabb, tehát mondjuk egyből mondjuk free jazz-t kezdett el hallgatni, és ő abba beleszeretett. És onnan kezdett el ugye visszafelé jönni, hagyományosabb, klasszikusabb jazz irányzatok felé, úgyhogy emberfüggő, de alapvetően azt szoktam mondani, hogy nem kell erőltetni, mert valóban nehéz műfajról van szó. A másik pedig az, hogy ugye szokták mondani, hogy nem értjük a jazz zenét, és ez viszont megkönnyítendő, azt szoktam ajánlani nagy bölcsen, hogy nem is kell érteni, érezni kell. Hogyha valaki érzi a jazz zenét, akkor az már jó. Tehát bevallom őszintén, hogy vannak olyan képzőművészeti alkotások, festmények, szobrok, amelyeket én nem értek. De valahogy ránézek és érzek benne valamit. Most nemrégiben játszottam egy szólókoncertet a Nemzeti Galériában, és nyilván ilyenkor, amikor van lehetőségem, akkor, és ott járok, akkor végigjárom így, vagy a koncert szünetében, vagy előtte az épületet, és számtalan olyan festmény van, hogy meg nem tudom magyarázni, hogy miért, de nem csak absztrakt festmények, hanem figurális, klasszikus a festmények is. Nem tudom kielemezni, hogy miért tetszik, egyszerűen megfog, és ledöbbenve állok előtte. És vannak olyanok is, amelyek úgy azt mondom, hogy Hát úgy szép, meg milyen szép angyalkát festett, de ezt nem megyek tovább. Szóval a jazzene is hasonló, hogyha valakit a jazznek bármely irányzata megfog, és érez valamit, ott a

0: szíve környéken egy kis melegséget, hogy hú, ez nekem valamit ad, akkor nem kell, hogy megmagyarázza, vagy kérdezősködjön, vagy rákeresen az interneten, hogy ez mi miért van. Érzi, jól esik neki, hallgassa.
1: Hogy látod, mennyire fontos az előadó művészek és a közönség kapcsolata, vagy neked személy szerint ugye mennyire fontos az, hogy egy ilyen valódi párbeszéd legyen így a közönséggel a koncertek során?
0: Nagyon fontos. Nem egy jazz koncerten jártam, most hagyd legyek egy kicsit kritikus néhány kolléga felé, ahol azt láttam, hallottam, azt tapasztaltam, hogy kijönnek a színpadra, játszanak, aztán lemennek a színpadról, és egyetlen egy szót nem szólnak még koncert közben, de már úgy értem, hogy két dal között sem a közönséghez. Én nem zárkózom, mert sőt örülök neki, hogyha beszélgethetek koncert előtt, a szünetben és a koncert végén a közönség tagjaival, hiszen hát őt megtiszteltek azzal, hogy eljöttek a koncertünkre, jól esik nekik a verbális kommunikáció is velem, illetve hát a zenekarom tagjaival, érdekli őket a véleményünk, nem csak a jazzzenéről, hanem egyéb ügyekben is, tehát, sőt, hát barátságok szövődtek már így, hogy mondjuk koncertek szünetében beszélgetünk. És koncertek közben is azért egy-egy dal között, azért nem minden dal között, de én azért szoktam beszélni arról, hogy mi fog következni, ki írta, most ezt én miért játszom el, vagy azt is szoktam mondani, hogy úgy volt, hogy a következő dal ez lesz. De most nem érzem úgy, úgyhogy nem azt fogjuk eljátszani, és ez tényleg imádja a közönség, és nem azért csinálom, mert ilyen furfangos módon a fejükbe akarok férkőzni, hogy én most így színészkedek, nem szerepelni akarok ezzel a színpadon, hanem egy jó hangulatot, egy bensőséges, családias hangulatot akarok teremteni a koncerteken, és ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogyha az ember elmegy egy színházi előadásra, és a végén jönnek a meghajlások, ott még egy plusz kötelék jön létre a színészek és a közönség között, mert ott már civilként hajol, mert civilként kinéz a közönségre, és bennem is ez nagyon sokszor bennem maradt, hogy most csak mondok egy példát, a Lukács Sándorral találkozott a tekintetünk, és láttam, hogy most ő valóban lát engem, mert ugye a színpadon is lehet, hogy az előadás közben találkozott a tekintetünk, de nem lát. Viszont, hogyha a két szám között beszélek, akkor viszont kifejezetten nézek a közönségre, és látom azt, hogy ki hogy néz rám, vagy valaki esetleg, ne adj Isten, unatkozik, akkor vele elkezdek kincselkedni, hogy kapta-e a jegyet ajándékba. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, azt gondolom. És mindenkinek tényleg nem akarom én itt a nagy öreget eljátszani, de fiatal kollégáknak is, akik még picit szégyellősebbek, ajánlom nyugodtan. Tehát kezdjenek el beszélgetni a közönséggel. Ez nagyon jó, szeretik.
1: Ha jól tudom, neked Olá Kálmán volt a tanárod, mestered, ha lehet így fogalmazni. Milyen útravalót kaptál tőle, amit akár még ma is tudsz a színpadra vinni, vagy ami úgy nagyon benned van?
0: Igen, valóban abban a szerencsés helyzetben voltam és vagyok, hogy Olá Kálmánt nevezhetem. Nagyon jól mondtad, én a mai napig a mesteremnek tekintem őt, és a legnagyobb tisztelettel nézek fel rá. Nagyon jó a kapcsolatunk, szoktunk találkozni, és Niki, most nagyon jó, hogy felhoztad a Kálmánt, vagy Kálcsit, ahogy mindannyian szólítjuk őt, mert most már 50 éves vagyok azért, de még mindig úgy vagyok fel, hogy nem régiben az egyik jazzklubba játszottam a triómmal, és eljött Kálcsi, és ő máshol játszott. Már így ment a koncert, és közben jött, és azt hallottam, hogy a koncert közben valaki hangosan, ugye, hát jelét adja annak, ugye a jazzklubokban ez a felkiáltás, ugye ez nagyon gyakran előfordul, és nem tudtam, hogy ki, és ez a szünetben derült ki számomra, hogy ő volt, és komolyan mondom, hogy annyira jól esik a mai napig, és annyira megtisztelve éreztem magam, és utána ugye mondta is, hogy hú, nagyon jó muzsikáltatok, és olyan jó zongorázol, és gratulálok, és jó volt hallgatni, és hogy egyszerűen tényleg visszarepített abba az időbe, amikor nem tudom, 20 évesen jártam hozzá, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ő volt a tanárom, és ő a mesterem. Konkrét dolgot én nem tudnék kiragadni abból, hogy ekkor és akkor azt mondta, hogy neki az egész metódusa, nagyon ösztönös, azt gondolom, legjobb értelemben véve ösztönös tanítási módszere, annyira hatékony és célra vezető, hogy ebben is zseniális, nem csak a zongorázásban, úgyhogy nekem minden pillanat, minden momentum nagyon fontos, amit kaptam tőle, és a mai napig hasznát veszem.

0: Az albumaidon van egy fejlődési év, ami érezhető. Te hogy látod, melyik az a lemezed, ami így a legmeghatározó, vagy a legfontosabb ilyen szempontból, ami egy mérföldkő, akár számodra is?
1: Hát nyilván a közhelyes válasz az, hogy mindegyik nagyon fontos, és bízom benne, hogy mindegyik jó, és abban is bízom, hogy sokan szeretik őket. Lehet, hogy azért, mert most a legutóbbi lemezem, de a tavalyi évben, tehát a 2025 nyarán megjelent Peace Time című trió lemezem, talán az eddig megjelent 6 lemezem közül valami miatt, nem tudom, ez áll a legközelebb a szívemhez, mert hát nem akarom magat se kijellemezni, se dicsérni, meg pláne nem, csak saját dalaim csendülnek fel ezen a lemezen, és itt ennél a lemeznél elérkeztem oda zeneszerzésileg, meg a játékmódban is, hogy letisztult. És szeretném hangsúlyozni, nem azt mondom magamra, hogy nagyon jó, világsztár, zseniális, nem erről van szó. Önmagamat alapul véve, ahhoz képest, ami előtte volt, sokkal-sokkal letisztultabb, végtelenül őszinte zene, és nagyon sok minden megjelenik benne, ami nekem az örömöm az életben, meg a fájdalmak is. De azt gondolom, hogy úgy jelenik meg, hogy nem ilyen erőltetette, hogy most örülünk, most szomorúak vagyunk, hanem úgy szépen egybe gyúrva egy egységként, amilyenek mi emberek vagyunk, hogy nekiben van ilyen is, olyan is, fekete-fehér, ying-yang, tehát valami ilyesmit érzek én ezen a lemezem. Ugyanakkor nem panaszkodásként mondom, de ez a legutóbbi lemezem van olyan helyzetben, hogy hát szinte teljes érdektelenségbe fulladt. Nincs bennem sértődöttség, csak őszintén elmondom neked és nyilván a kedves hallgatóknak, hogy én ezt annak tudom be, hogy hát ez most lehet, hogy olyan öregesen hangzik, de hogy olyan világot élünk, hogy az lett a trendi, hogyha a jazzzenét vesszük alapul, hogy valami nagyon, nagyon elvon dolog történjen, és akkor arra azt mondják, hogy hú, ez nagyon intellektuális, ez aztán igen, én ezt nem tudom elfogadni. Vagy ha kicsit kitekintünk a jazzzenén kívül, akkor meg tényleg azért most már nagyon azt gondolom, hogy nagyon a nyakunkra ült az, hogy tudom, hogy ez most nagyon keményen fog hangozni, de szóval 10 éves gyerekek kimennek a színpadra félmeztelenül, és káromkodnak, és úgy hívják magukat, hogy rapperek, 5 perc alatt keresnek 470 millió forintot, és sztárok. És akkor emellett, most nem csak magamról beszélek, hanem sokunkról szívünket, lelkünket kitesszük, bevonulunk a stúdióba, leteszünk az asztalra egy, azt gondolom, hogy szép anyagot, mondom, nem csak magamról beszélek, és akkor az tényleg úgy jár a dolog, hogy érdektelenségbe fullad. Tehát ezen valahogy globálisan valahogy változtatnunk kellene. És szelidem, de nagyon keményen összefogva viszont. Mert azt gondolom, hogy ez a zene az egész világon az egy olyan mély ponton van jelenleg, hogy ezt nem nagyon szabadna most már engedni tovább süllyedni, inkább emelkedjen.
0: Még térjünk egy kicsit arra, hogy te ugye zenészként, zeneszerzőként, rádiósként, kritikusként is nagyon közelről figyelted, meg figyeled a jazzt. Hogyan hatott ez a 3 szerep egymásra?
1: Igen, volt egy időszak az életemben, most csak időzélben csak zenészként működöm, de volt egy olyan hosszabb időszak az életemben, amikor lemezkritikákat írtam, rádióztam, egy jazz magazint volt szerencsém vezetni 7 évig, és hát emellett voltam nyilván zenész. Megvoltak azért a nehéz oldalai, gondolok itt például arra, amikor magyar jazz lemezekről, tehát kollégák lemezeiről írtam kritikát, azért nyilván az ember, amikor személyesen ismeri azokat, akik azon a lemeze játszanak, akkor hát most mondhatnám azt, hogy én mindig a teljesen ettől elvonatkoztatva írtam, hát nem, bevallom őszintén. Tehát, hogyha nem tetszett egy lemez magyar kollégák esetén, én akkor is a jó oldalát próbáltam nézni. Most tudom, hogy ez emiatt el lehet engem ítélni, hogy tehát nem hazudtam soha, de próbáltam a jó oldalát kidomborítani, még hogyha a másik felem azt is mondta, hogy de figyelj, ezen lemezen azért az nem... Én nem gondoltam úgy, hogy nekem jogom van olyanokat írni, hogy ez vagy az nem jó, vagy rossz. Egyrészt ez egyéni ízlés kérdése, másrészt úgy voltam vele, hogy tudom, hogy mennyi munkát kell belefektetni egy lemezbe, végre összetudták rá szedni különböző pályázatokból a pénzt, vagy akár a saját zsebükből összespórolgatták. Én nem fogok, biztos, hogy nem fogok rosszat írni. Aztán ugye emellett volt a rádiózás, amit szintén imádtam, nagyon élveztem, most hirtelen nem is tudom megmondani, hogy több száz adásig jutott el a dolog, hát ugye 7 éven keresztül magyar jazzszéna nagy része, hála Istennek, járt nálam, nagyon jó kis beszélgetéseket tudtam csinálni a jobbnál jobb kollégákkal, minden korosztályt érintve. Most ezek nincsenek, hiányoznak. Tehát nagyon szívesen csinálnék újra például rádióműsort, vagy dolgoznék televíziónál, mert volt ilyen jellegű, rövidebb, de volt ilyen tevékenységem is. Hiányoznak, most be kell érnem a zongorázásra, ami miatt természetesen nem vagyok szomorú.
0: Még egy picit az aktualitásokról, vagy a jövőbeli terveidről mesélj kérlek, milyen projektekben vagy benne, vagy hogyan alakul most éppen a nyári szezon a koncertek szempontjából?
1: Igen, amit kiragadnék a mostani nyárral kapcsolatban, hogy a Debreceni Jazz Fesztiválon fog koncertet adni a trióm. Ez egy háromnapos fesztivál, és nekem ott több feladatom is lesz. Most már néhány évre visszamenőleg van ez így, hála Istennek, és nagy megtiszteltetés és öröm ez számomra. Tehát ebben az évben is úgy fog kinézni a dolog, hogy amellett, hogy koncertet lesz szerencsém adni a triómmal, mind a három napon a koncert színpadain egyfajta házigazda műsorvezetőként is fogok funkcionálni, szóval itt egy picit visszakanyarodok ehhez a rádiós érámhoz, hiszen itt is ugye az a feladatom, hogy felkonferálom az adott következő zenekart, egy picit szoktam is beszélgetni a zenekarvezetőkkel, hogy mit fogunk hallani, stb. Ugye hát nagy részüket ismerem, úgyhogy próbálok nem csak ilyen közhelyes kérdéseket feltenni, hogy miket fogunk hallani, amit előbb mondtam, hanem picit jobban, nyilván röviden, de belemenni a dolgokba, ezt nagyon élvezem. És mindenre augusztus 6-a, 7-e és 8-a lesz azok a napok, amely alkalommal sor kerül. A koncertje a triómnak az első napon, tehát augusztus 6-án 22 órától lesz, de hát mondom 6-tól 8-ig, augusztus 6-tól 8-ig én ott Debrecenben megtalálható leszek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok akkor az augusztusi koncerthez, és az összes többihez persze, ami így előttetek áll a nyáron. Köszönöm még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit.

Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Debrisza, Ficsanatos, viszont hallásra!

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Hrubonyová Ivett a nevében is Bencsik János üdvözli Önöket. Mai műsorunkban szlovák és magyar népdalok csendülnek fel Szvorák Katalin Kossuth díjas és Liszt díjas magyar népdalénekes előadásában. Kiefer István irodalomtörténész így jellemezte a művésznőt. Ő egy olyan személyiség, aki őrzi magában az egykori magyar hont, ami a népdalokból eredeztethető. Ez az ős forrás pedig a lelki tisztaság, ami abból táplálkozik, hogy a szlovákok és a magyarok ilyen közel állnak egymáshoz. S a két ország úgy szintén. Fizikailag, lelkileg is. Ezer évig éltünk együtt. A titok nyitját a Bartók-féle népdalgyűjtésekben és a szlovák népköltésben találjuk meg. Nem csak a versekben, hanem a prózában is. Szvorák Katalin gyönyörűen énekel palócul, magyarul és szlovákul is. Öröm hallgatni. Beszélhetünk bár különböző nyelveken, de a szlovákok, magyarok szíve mégis valahol magyar honi. Szent István koronáját nem lehet megsemmisíteni, fogalmaz Kéfer István irodalomtörténész. Szvorák Katalin lemeze pedig ennek a legjobb bizonyítéka. A Tölgyfa testvér című lemezről következik a Bolaszom na tráve című népdal.

Szvorák Katalin gyermekéveit az ipolymenti Pincen töltötte. Iskoláit Füleken végezte. Először a könnyű zenével próbálkozott, majd a magyar beat zene fogta meg. Saját bevallása szerint Kovács Kati volt az első előadó, akinek példáján az énekesi pályát választotta. Az ELTE magyar könyvtár szakán szerzett diplomát. Első díjat kapott a Röpűpáva versenyen 1981-ben és a Lajta emlékversenyen 1988-ban. 1983-tól 2005-ig magánénekesként dolgozott a Honvéd művészegyüttesnél. 20 évig volt a szentendrei Vujcsics Tihamér zeneiskola tanára, valamint a 2010-es és 11-es tanévben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vendégtanára. Több nyelven énekel. 3,5 évtized alatt több mint 3500 koncertet adott 3 kontinens 45 országában. 37 tematikus önálló lemeze jelent meg. A Tölgyfa testvér című albumból következik a Cselédlány volt papszolgája és a Jasonba Csavel Misztari.

Kedves hallgatóink, szlovák népdalokat hallhatnak Szvorák Katalin Kossuth és Kriszt Díjas népdalénekes előadásában, melyeket Varga Imre fordított magyarra. A Sztoi Hruska Vszagye és az Anyicska Dusicska Gdeszibola igen népszerű dalok következnek.

0: Kedves hallgatóink, továbbra is Szvorák Katalin előadásában halljuk a szlovák népdalokat, melyeket Varga Imre fordított magyarra. A következő percekben lakodalmi hangulatot idézünk fel a művésznő segítségével.
1: Oh.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje műsorunkban szlovák népdalokat hallhattunk Szvorák Katalin Kossuth díjas és Liszt díjas magyar népdalénekes előadásában. A szlovák népdalokat Varga Imre fordította magyarra. Egy gyönyörű balladával búcsúzunk önöktől mára, melynek címe Jedna sestra brata mala. Hrubonyová Iveta szerkesztő és Hegedűs János hangmérnök nevében is további kellemes rádiózást kíván önöknek, Bencsik János. Viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.